0: A pontos idő 8 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmirettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék. A hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: Hogy az idővel fújnatta ne félj, én Barryt szeretek majd.
1: Újra és újra és újra és újra és újra.
2: Csak fordulunk, nem húz az élet súlya. Csak fordulunk.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. Ada község képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről Ada község területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel Ada község területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Ada község területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések.
az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: ma is slágerek.
1: Percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.
2: Minden hirdető, szóval a mélybe a mód.
0: A legjobb zenék.

0: A pontos idő 9 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredag Trans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézlabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Feketehegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék. A hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották. Reklámok következnek. Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumix széles választéka kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprada Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

A legfrissebb slágerek az Adai Rádión. Purchase your tracks today. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga a mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada.

0: A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig.

Komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter Plus Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

a Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások úszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga, korisznicskim imenom, illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom, illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégi akció egész májusban. 3 óra kifizetése esetén plusz egyet ajándékba kap.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 10 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprodactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék. A hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: 107,7 Adai Rádió.

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

0: A pontos idő 11 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredak Transz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézlabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta a heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék. A hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

0: A pontos idő 12 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács feketehegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmirettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék, a hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

0: a szárnya.
1: Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán, Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 1563.

tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában,
az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: Bence!
1: A pontos idő 13 óra.
2: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA, a valamikori Napredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A tisztább és zöldebb iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék, a hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották! Reklámok következnek.

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodakt Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47.

Műszaki vizsgáztató autó ADA. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató, autó ADA.

A Radicsevics Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén. Ára 3500 dinár köbméterre. Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig. 107,7 Adai Rádió.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4590 000.

Teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A. Újdonság az önkiszolgáló automosó területén. A rovovas, robotizált automosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán, az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Happy Hour minden úszójegy mellé plusz egy óra grátis. Hétfőn és kedden 17-től 19 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy Adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása 2026-os 27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-uprava portál segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően iratja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerbnyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marsal 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novák Rádonyi 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5,5 évestől a 6,5 éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, deca, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya nálogá korisznicskim imenom illozinkom. És bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom. Alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehetséges.

A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: A pontos idő 14 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék, a hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az adai korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.notnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhellyel a Dakösség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek, az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlan adó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlan adó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével. Míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni, az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. A Dakösség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az Adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása.

karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településképjavító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása. A vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása. A középületek karbantartása és építése. Részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában. Részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: A pontos idő 15 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA. A valamikor Naprédaktransz épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet. Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre. Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843. Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált, fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Fekete-hegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék. A hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Kedves kiállítók és érdeklődők! Május 29-én pénteken kerül megszervezésre az első éjszakai vásár Adán Adaközség önkormányzatának együttműködésével. A vásár az Adai Korzón kerül megrendezésre 17 és 23 óra között. Amennyiben kiállítani szeretnének, a jelentkezéseket az alábbi e-mail címre várjuk: priava.noitnibazar@gmail.com. A jelentkezésben kérjük feltüntetni a márka nevét és a termék rövid leírását, elérhetőségi adatokat, név, telefonszám, e-mail, közösségi oldalak linkjei, PIB és MB számok, ha rendelkeznek vele. Amennyiben mezőgazdasági gazdaságként jelentkeznek, kérjük megadni a gazdaság számát, székhelyét, jömöbögőjét és rendeltetésszerű bankszámlát. Részvételi díjak: kézműves termékek és naturkozmetika 2500 dinár, étel és ital 4000 dinár. Megjegyzés: a Adaközség területén regisztrált kiállítóknak a részvétel díjmentes. Találkozunk az első éjszakai vásáron Adán.

teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada, Dósa András utca 35A.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63.

Senki sem bár. Tájékoztató a helyi népszavazáson eldöntendő aktusról. A Dakösség képviselőtestülete a 2026. április 15-én megtartott ülésén a képviselők többségének kérelmére elfogadta a határozati javaslatot önkéntes anyagi hozzájárulás bevezetéséről a Dakösség területén. A javaslat 3%-os önkéntes anyagi hozzájárulás irányoz elő a bérekre. Azoknál a polgároknál, akik nem rendelkeznek választójoggal és lakóhelyen,

el adakőrség területén, de ingatlanadó fizetésére kötelezettek. Az önkéntes anyagi hozzájárulás az ingatlanadó mértékének alkalmazásával kerül megállapításra, az ingatlanadó alapjára, a mezőgazdasági és erdőterület kivételével, míg a mezőgazdasági földekre az önkéntes anyagi hozzájárulást kataszteri hektáronként 20 kg búza értékében kell fizetni. Az újvidéki terménytőzsde által meghatározott folyó év július 31-én hivatalosan megjelentetett ár dinár ellenértékének megfelelő összegében a következő évre. A nyugdíjasok mentesülnek az önkéntes anyagi hozzájárulás fizetési kötelezettsége alól. Adakőrség területén már évtizedek óta helyi járulék kerül beszedésre, amely jelentős forrást jelent a község legfontosabb beruházásainak és fejlesztési projektjeinek finanszírozásához. A népszavazás, amelyen a polgárok a javasolt határozatról nyilvánítanak véleményt, 2026. június 7-én kerül megtartásra. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai elsőhelyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció, az utak és a vertikális közlekedési jelek karbantartása, a járdák és a kerékpárút karbantartása, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése, karbantartása, oktatási intézmények támogatása, a polgárok egyesületeinek támogatása, sportegyesületek támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, egyéb szükségletek, vízmagyar miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése és hasonlók. Az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösségek működtetése. Önálló programok az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére az adai második helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás, kanalizáció rácsatlakozások, útkarbantartás, járdakarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, a szociálisan veszélyeztetett családok és személyek támogatása, vallási közösségek támogatása, zoohigiénia, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, szabadidős létesítmények és sportpályák karbantartása. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a Moholik helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek revitalizálása, kanalizáció folytatás és rácsatlakozások, útkarbantartás, az utcai közvilágítás karbantartása, nyilvános területek és zöld területek karbantartása, a szabadidős létesítmények karbantartása, nyílt csatornák kiépítése karbantartása, oktatási intézmények támogatása, polgári egyesületek segítése, sportklubok támogatása, a polgárok tájékoztatása, vallási közösségek támogatása, részvétel a népkonyha programban, egyéb kommunális tevékenységek, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése, egyéb moholi napok ünnepség, választások költségei, Wismayer miatt keletkezett kár megtérítése, sport és kulturális rendezvények szervezése is hasonlók. Önálló program az önkéntes anyagi hozzájárulás rendeltetésére a törökfalui moholi helyi közösség területére. Rendeltetés, programok. Vízvezetékcsövek cseréje, a közműlétesítmények, utak, járdák, földutak és épületek karbantartása és építése, valamint egyéb településkép javító intézkedések. Az utcai közvilágítás karbantartása, a vallási közösségek, polgárok egyesületei, társadalmi és civil szervezetek támogatása, a középületek karbantartása és építése, részvétel az oktatási nevelési intézmények működtetésében és fenntartásában, részvétel a kulturális és sporttevékenységek finanszírozásában, az önkéntes anyagi hozzájárulás programjának megvalósítása és a helyi közösség működése.

0: A pontos idő 16 óra.
1: A pontos idő védnöke a Bioport műszaki vizsgáztató. Bioport műszaki vizsgáztató ADA.
2: A valamikor Innapredactrans épületében. Nálunk gyorsan és kényelmesen elintézheti járműve bejegyzését, rejtett költségek nélkül, nincsenek meglepetések. A végső ár valóban az, amit lát. A helyszínen kiadjuk és kicseréljük a regisztrációs matricát, és csekkel, bankkártyával vagy kölcsönnel is törleszthet.
1: Az eddigiek mellett mostantól az elektromos és hibrid autókra, valamint a nyerges vontatókra is helyben kiadjuk a regisztrációs matricát minden községre.
2: Várjuk Önöket munkanapokon reggel 7-től 15 óráig Adán, a Zentai út 21-es szám alatt. További információ 024 851 898 vagy 065 8 547 843.
1: Köszöntöm a hallgatókat, híreink következnek. 53 oktatási nevelési intézményt díjazott a tartományi kormány. A Tisztább és Zöldebb Iskolákért Vajdaságban elnevezési program célja, hogy növelje a környezetvédelmi tudatosságot, fejlessze a gyermekek, a fiatalok és a közösségek személyes felelősségvállalását a vajdasági óvodákban és iskolákban. Az elmúlt napokban megérkezett a nagyobb mennyiségű csapadék a vajdasági szántóföldekre. Észak-Báskában körülbelül 10 liter csapadék hullott négyzetméterenként, ami még mindig nem elegendő, mert a szántóföldek rendkívül ki vannak száradva. Leginkább a kalászosoknak volt szükségük az esőre. A 25 fok alatti hőmérséklet jelenleg kedvez a búzának és az árpának, viszont ami a várható hozamokat illeti, már biztos, hogy terméskiesésre kell számítani. Megkezdődtek az ellenőrzések, miután Németországban hepatitis A vírus jelenlétét mutatták ki egy Szerbiából exportált fagyasztott bogyós gyümölcskeverékben. A mezőgazdasági minisztérium közlése szerint a szállítmány exportőre a pozsegai Frigopaun vállalat volt, az érintett étel szerbiai és lengyel eredetű gyümölcsöket tartalmazott. A béke folyamat során elvégzett munka alapján elmondható, hogy közeledik az ukrajnai konfliktus befejezése, de konkrét dátumokról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője újságíróknak kedden Moszkvában. A magyar férfi kézlabda válogatott 31-29-re kikapott Szerbia vendégeként az olimpiai kvalifikációs világbajnokság selejtezőinek első mérkőzésén Nizsben. Készülnek a lovasok a május 30-ára tervezett vajdasági vágtára. Köztük van a bács Feketehegyi Koncz Dorottya is, aki elszántan készül a rangos megmérettetésre, az év eleje óta heti 5 alkalommal edz aktívan lovával. Ma változó felhőzetre számíthatunk, előfordulhat csapadék, a hőmérséklet nappal 23, este 14 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, híreinket hallották!

Az Adai Rádió irodájának munkaideje hétköznap reggel 8-tól 14 óráig, szombaton nem dolgozunk. Vasárnapi üdvözleteiket legkésőbb péntek 11 óráig adhassák át, vagy küldhetik el a marketing@radioda.rs címre.

Kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amint megül a por. Gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: nálad.
1: Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor, ha repül az idő.

0: vannak.
1: Vulkanizáló szolgáltatások, gumik széles választéka, kedvező áron, 3D lézeres futómű beállítás, 3D optika. Naprodak Trans Ada, Zentai út 21. Telefonszám 062 27 70 47. Tudom.

legjobb zenék. Adai Rádió. Műszaki vizsgáztató autó Ada. Műszaki vizsga mopedekre és motorkerékpárokra, személyautók, könnyű tehergépjárművekre és pótkocsikra. Járművizsgálat tesztpályán. Minden járműtípus regisztrációja és biztosítása, forgalmi matricák kiadása, új motorok értékesítése. Látogasson meg minket az Ipari Zóna 9A szám alatt. Időpont foglalás 024 851 687. Műszaki vizsgáztató autó Ada.

0: A Radicsevich Paletta cég fa árusítását végzi Adán és környékén.
1: Ára 3500 dinár köbméterre.
0: Lehetséges házhoz szállítás. Telefonszám 021 809 207. Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Hétvégente céges akció. 20 fő plusz 5 ajándékjegy.

Varodánk új munkatársat keres szabás és ketlizés munkakörökre. Érdeklődni a 063 77 64 678-as telefonszámon lehet, munkanapokon reggel 8-tól 16 óráig.

komplex egészségügyi szolgáltatás egy kézből, Medicanetter specialista orvosi szakrendelő, elérhető orvosok, neurológus, neuropszichiáter, idegsebész, EMNG vizsgálat, ultrahangvizsgálatok, kardiológus, ortopédis sebész, rehabilitációs orvos, reumatológus, gyermekorvos és gyermekkardiológus, gastroenterológus, endokrinológus, fülorgégész, tüdőgyógyász, nőgyógyász, logopédus, gyógypedagógus, pszichológus és gyógytornász, valamint akupunktúra. Zentán kívül megtalálhatóak vagyunk Adán is, ahol komplex egészségmegőrző szolgáltatásokkal várjuk Önöket. Telefonszám 065 94 26 808 vagy 060 60 33 11 0. Egyenes út az egészség felé, Medicanetter és Netter plusz Ada.

A Zsendi kőfaragó 10% kedvezménnyel várja vásárlóit. Legmodernebb technológiával előállított termékek kedvező áron. Ada Vukarzsik utca 30, a régi mozi mellett. Telefonszám 063 895 15 63. A Diamant tollfeldolgozó üzem felvásárol régi és új tollat, dunnákat, párnákat maximális áron. Telefonszám 064 4 590 000.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

csak nálad. Kint attól szép, hogy belül a kor, egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: teljes körű ügyintézés egy helyen az NK Automobilinál Adán. Mostantól az NK Automobili kiadja a regisztrációs matricákat hibrid és elektromos járművekre, valamint intézi az importált és az új járművek első forgalomba helyezését is, a belügyminisztériumba való ügyintézés nélkül. Személy- és teherautók, motorkerékpárok és mopedek műszaki vizsgája. Foglaljon időpontot 063 357 400. NK Automobili Ada. Dósa András utca, 35A.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, álmomban ott vagy velem. Éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

Újdonság az önkiszolgáló autómosó területén. A robovas, robotizált autómosó néhány perc alatt egyszerűbb, kényelmes használattal csillogó és száraz autót eredményez. Megmoshatja autóját karc és kefe nélkül érintésmentesen. Érintésmentes mosás aktív habbal. Az intelligens robot előre beprogramozott tisztítási folyamatokat végez, így egyszerűen, kényelmesen tiszta és száraz autót biztosít. Napredak Trans D.O. Zentai út 21. A hét minden napján reggel 7-től 18 óráig.

Tájékoztató, bejelentkezés, iratkozás. Értesítjük a tisztelt szülőket és törvényes képviselőket, hogy adakösség területén az óvodákba, óvoda, napközi bölcsöde, a bejelentkezés iratkozása a 2026-27-es tanévre vonatkozóan május 10-től május 31-ig történik az e-upra vaportás segítségével. A szülő választhat, hogy melyik óvodába, épületbe, illetve csoportba, korosztálytól függően

mutatja be gyermekét. Kivételesen azon gyermekek a félnapos tartózkodásra, akik 2026. szeptember 1-ig betöltik a harmadik évüket, beiratkozhatnak magyar nyelvű csoportba Adán az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka, és Moholon az összes épületben, ahol félnapos tartózkodásban folyik a nevelői és oktatói munka. Szerb nyelvű csoportba a gyermekek Adán a Srce épületbe iratkozhatnak, a Tito Marshall 31-es szám alatt, Moholon pedig a Veszelykó épületbe, a Novakradoni 17-es szám alatt. Emlékeztetjük a szülőket, hogy az 5 és fél évestől a 6 és fél éves korú gyermekeket a 2020. március 1-től 2021. február 28-ig született gyermekek kötelesek beíratni az iskola előkészítő csoportba. Ha ezt elmulasztják megtenni, akkor a szülő vagy a törvényes képviselő büntetésben részesül. Amennyiben a szülőknek, törvényes képviselőknek nincs módjuk a kérelmet elektronikus úton benyújtani, kivételesen átvehetik a gyermek intézménybe történő bejelentésére vonatkozó űrlapot május 25-től május 29-ig, és ezt benyújthatják június 1-ig az intézmény székhelyén, Ada Miteradujkova utca 6-os szám. Az orvosi igazolást 2026. augusztus 21-ig kell leadni. Kérjük a szülőket, hogy az iratkozást a megadott határidőn belül végezzék el. A weboldalhoz való kapcsolódás alkalmával a szolgáltatások uszluge alkalmazás kiválasztását követően a gyermekek, DECA, majd az e-óvoda, elvrütígy kiválasztása szükséges. Ezt követően a segítség, pomoty alkalmazásban, a felső sávban, majd a bal oldalon a meghagyás létrehozása felhasználói névvel és jelszóval Krejiránya náloga korisznicskim imenom illozinkom és bejelentkezés felhasználói névvel is jelszóval Prijava korisznicskim imenom illozinkom alkalmazások kiválasztása szükséges. Ezen alkalmazásokban pontos információk találhatók a gyermekek bejelentésével kapcsolatban. Az intézménnyel való kapcsolattartás a 024 851 131-es telefonon, valamint a csikajovazmájada@gmail.com elektronikus postacímen lehet.

Kikapcsolódásra vágyik, szeretne feltöltődni, tenne egészségéért, jó közérzetéért. Fontos önnek a testi-lelki feltöltődés, a közös élmények. Mindez Adán az Adica Wellness Központban. Termálvizes medencék, szauna, gőzkabin, jacuzzi. Felejthetetlen élmények várnak önökre. Munkaidő reggel 9-től este 20 óráig. A www.adica.rs weboldalon találnak bővebb információt az árakkal kapcsolatban és a belépés feltételeiről. Bérletakció. Vásárolj 10x2 órát, és kapsz 2x2 órát ajándékba.

Kellen. A vasárnapra küldött dalokat leadhatják Szalai Szlagyanánál, Bogarason, Zombori Natáliánál, Szajánban, Jaksa Irénnél, Tiszaszent Miklóson, a Vardár utca 8-ban, Árvai Etelkánál, Keviben, a Petőfi Brigádok utca 30-as szám alatt, Lénánál, Péter révén, a József Attila utca 65-ös szám alatt, telefonszám 063 74 92 055, illetve az Adai Rádió irodájában Adán, a Petőfi Sándor utca 51-es szám alatt. Információt a 853 193-as számon kérhetnek. E-mail címünk marketing@radioada.rs.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.

0: Radio Ada 107,7.
1: Uvek sa vama, vaša Radio Ada.
0: Radio Ada FM Stereo 107,7 MHz.

0: 107.7 FM.
1: Ovo su talasi Radio Ade.
2: 107.7

0: 107,7 MHz FM stereo radio. Ad.
1: 107.7 FM.